0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 24-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. A horvát munkáltatóknak kellene bizonyítaniuk, miért keres valaki kevesebbet. Elszállt a földgázára Európában. Óriási világpremiért kap egy magyar film. Változékony felhőzet mellett túlnyomó napsütéssel se kellemesen meleg időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Nem csak a kínált fizetést vagy bérsávot kellene előre közölniük a horvát munkáltatóknak, hanem azt is igazolniuk kellene, hogy az azonos vagy egyenértékű munkát végző dolgozók közötti kereseti különbségek tárgyilagos okokon alapulnak. Áll a horvát munkaügyi minisztérium társadalmi egyeztetése bocsátott törvényjavaslatában. Az előterjesztés szerint a munkáltatóknak már az álláshirdetésben, de legkésőbb az interjú előtt közölniük kellene a kínált fizetést vagy bérsávot. A jelentkező korábbi keresetére ugyanakkor nem kérdezhetnének rám. A tervezett objektív szempontokhoz kötni a munkakörök értékelését, a dolgozók pedig tájékoztatást kérhetnének arról, miként állapították meg a bérüket, valamint mennyit keresnek átlagosan az azonos vagy egyenértékű munkát végzők. A legalább 100 embert foglalkoztató vállalatoknak rendszeresen jelenteniük kellene a bérszerzési adatokat. Ha az összehasonlítható munkakörökben legalább 5%-os objektív okokkal nem magyarázható különbség mutatkozna, a cégnek a munkavállaló képviselőivel közösen kellene felülvizsgálnia a bérrendszert, és intézkednie kellene az eltérés megszüntetéséről. A javaslat az uniós bértranszparencia irányelvet ültetni át a horvát jogban, és a jogérvényesítést is megkönnyíteni. Aki úgy véli, hogy megsértették az egyenlő díjazáshoz való jogát, közvetlenül bírósághoz fordulhatna, kártérítés követelhetne, és nem érhetné hátrány azért, mert panasztett vagy pert indított. A perben ráadásul nem a dolgozónak kellene bizonyítani a hátrányos megkülönböztetést, a munkáltatóra hárulna annak igazolása, hogy a bérkülönbség tárgyalagos és jogszerű okokon alapult. Egyetlen hónap alatt közel 40%-kal emelkedett az európai, holland típusú földgáz árfolyama az Európai Unió árutőzsdén. Egységenként 43-44 euróról 60 euró környékére. Ez a fejlemény önmagában logikus, hiszen mintegy két héttel ezelőtt kiújult a fegyveres konfliktus az Egyesült Államok és Irán között. Ez pedig érthető módon az energiahordozók árának újbóli emelkedését okozta. Ám vannak meglepetések is. Az egyik, hogy ez az ugrás jóval meghaladja a kőolaj árának emelkedését. A Brent típus esetében például 13% volt a közeli határidő drágulása ez idő alatt, miközben az amerikai típusú WTI csak 9,9%-kal ment feljebb. Egy másik furcsaság, hogy a földgáz árának emelkedése egy-két héttel korábban kezdődött, mint hogy a harcok kiújultak volna. Az elemzők már előre gondolkodnak és télre készülnek. Az amerikai-iráni háború miatt, de már a téli ellátási hiánytól való félelmek következtében emelkednek a gázárak, a Brit Guardian szerint is. Az elemzők úgy vélik, Európa gázellátása nyomás alá kerülhet ezen a télen, mivel a háborús konfliktus kísérleti a katari cseppfolyósított földgáz exportjának várt bővülését, pont a kritikus nyári betárolási időszakban. Ez egy hideg tél kezdett jelentősen növelni az EU 80%-os tárolási céljának teljesítéséhez szükséges költségeket, mondta Andreas Schröder energiaelemzési szakértő. Bár szerinte a megfelelő ellátásbiztonság így is elérhető, a gáztárolók november végére még mindig teljesíthetik a kitűzött célt. Az ahhoz szükséges költségek meredeken emelkednek, ha 60 euró per megawattóra körüli európai gázár marad. Az európai gáztárolók jelenleg kevesebb, mint 54%-ban vannak feltöltve, szemben a tavalyi év azonos időpontjában mért 64%-kal. Horváth Lili első angol nyelvű játékfilmje, a jegyzeteim a Marsról, a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozik be. A Mackenzie Davis és a Rupert Friend főszereplésével készült romantikus dráma a Giornate degli Autori versenyprogramjának nyitó filmje lesz. A világpremiért követően az alkotás télen érkezik a magyar mozikba, a Mozinet forgalmazásában. A szeptember 2-án kezdődő fesztivál kezdő szekciója a karakteres, független szerzői filmeket mutat be. A 2004-ben a Káni mintára létrehozott program mindössze 10 egész estés alkotást válogat be, különös figyelmet fordítva az innovációra, a kísérletezésre és az eredeti filmes látásmódra. Horváth Lili számára nem ismeretlen a Velencei Fesztivál. Előző filmje, a világszerte több díjjal elismert felkészülése meghatározatlan ideig tartó együtt létre, szintén Velencében debütált. Az alkotás később Magyarország hivatalos Oscar nevezettje lett 2021-ben.

Árpádházi Szent Kinga 1224. március 5-én született Esztergomban, és ezen a napon, július 24-én 1292-ben halt meg Ószandecon. Árpádházi királylánya, Magyar Szent IV. Béla királylánya, Szent Margit és Boldog Jolán nővére, Lengyelország és Litvánia védőszentje. Korán eljegyezték a piaszházbeli 5. Boleszláv lengyel feljedelemmel, akihez 15 évesen, 1239-ben feleségül is ment. A házasság jó hatással volt a lengyel-magyar kapcsolatokra. Szüzességi fogadalma hatására a Boleszláv is örök tisztaságot fogadott. Kinga teljes hozományával hozzájárult a tatárok elleni védelemhez. Ennek ellenére 1241-ben végigdulták Lengyelországot is. A fejedelmi pár előbb a szépességi Podolinba, majd a Dunajec balpartján álló Csorsztin várába menekült. A tatárjárás után 1249-ben hazalátogatott Magyarországra, és az apjától kapott bányászokkal 1251-ben megnyitotta a vilickai sóbányákat. Férje 1257-ben nekiadományozta a Szandec nevű területet. Kinga 1280-ban Clarissa kolostort alapított Ószandecben, de emellett másutt is kórházakat, templomokat, kolostorokat építetett. Kinga és Boleszláv buzgósága elősegítette Szent Szaniszló boldoggá avatását, amire 1253-ban került sor. Férje 1279-ben elhunyt. Kinga ekkor Clarissa apácaként azáltal alapított Ószandeci kolostorba vonult vissza húgával, a fél évvel korábban megözvegyült Jolánnal együtt. 1284-ben a kolostor főnöknőjévé választották. Az első templom 1285-ben épült. 1287-ben egy tatárbetörés során az apácáknak Csorsztin várába kellett menekülniük. Az ostromlókat Baksa Simon fia György, magyar csapata futamította meg. A kolostort a tatárok feldulták, az újjáépítés Kinga irányította. Itt hunyt el 1292-ben, 10 hónapnyi betegség után. Egy legenda szerint, amikor Kinga hazalátogatott a tatárjárás után, édesapja kíséretében eljutott a máramarosi sóbányákba. Az egyik aknaszlatinai tárnában gyönyörködve nézte a csillogó hófehér sótömböket, ahogy eszébe jutottak lengyel alattvalói, akik csak a sorsforrásokból párologtatott sóval kénytelennek beírni, így szólt atyához. Atyám, ad nekem ezt a sóaknát, és engedd meg, hogy innen egyenesen Lengyelországba vihessék a sótömböket. A király teljesítette leánya kérését, Kinga pedig lehúzta ujjáról a jegygyűrűjét, és az akna birtokba vételének jelül a mély aknába dobta. Később a vilicki sóbányák megnyitásakor a bányászok az első kitermelt sótömbben megtalálták Kinga gyűrűjét. Egy másik legenda szerint Kinga a tatárok elől menekült Lengyelországba, és amikor a Pjeninek hegységhez ért apáca társaival, egy szallagot dobott a háta mögé, ami kanyargos folyóvá vált, így jött létre a Dunajec. Ezen a tatárok keservesen ugyan, de átjutottak, ezért a fésűjét dobta háta mögé, amiből pedig egy sűrű erdő lett, amin a tatárok már nem tudtak átjutni. 1690-ben 8. Sándor pápa boldoggá avatta, 5 évvel később pedig 12. Ince pápa Lengyelország egyik védőszentjévé tette. 1999. június 16-án avatta szentté II. János Pál pápa Ószandecben, szülővárosában, Esztergomban és Budapesten is közterület viseli a nevét. Ószandecben a Clarissa kolostor udvarában működik a Szent Kinga háza múzeum, melyben Szent Kinga kultuszának emlékei láthatók. A kolostort körülvevő fal mellett áll az a székelykapu, amit Magyarország ajándékozott a városnak Kinga szentté avatása emlékére. A belvárostól fél óra sétára áll a fából épült szabadtéri oltár, ahol II. János Pál pápa 1999-ben szentté avatta őt. A Veszprém megyék Üngös településen az ország egyetlen Szent Kinga római katolikus temploma viseli nevét. A templom elnevezése a község alapításáig vezethető vissza, amikor IV. Béla Kingának ajándékozta a területet.

0: időjárás jelentés.
1: Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses, kellemesen meleg volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 23 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1015 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Gyenge vagy mérsékelt északi, északnyugati irányú szél fúj. A hőmérséklet valamivel növekszik, és a reggeli órákban 11 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 28 Celsius fokot. Július 24-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.